0: Jó, hogy ezt is kell, nem is lesz.
1: Two, eight, six, eight, two, two, eight.